0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

When it falls.

0: Máshol nem játsszák, nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: mert önt érdekli a sorsa, a személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Bétósó.

0: Bétósó. Bétósó. Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. Három óra, sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Mindez egy műsorban, amelynek címe Bétósó. Ready, steady, ready, go!
2: Jó napot kívánok! A nevem Bétót László.
3: Nagyon szép napot mindenkinek! Kezdődik a Bétósó sok-sok zenével, humorral és a szokásos összekapcsolódással, hiszen a mai napon is összekapcsolódik a Rádió Bézs és a popterisztja.hu. Remélem, akik velem tartanak, jól érzik majd magukat, hallgatják a jobbnál jobb zenéket és jókat nevetnek velem együtt azokon a klasszikus humor betéteken, amelyek megszólalnak a mai alkalommal is itt a Bétósóban. Kezdődjük tehát a Bétósó, ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást! Az egyik kedvencem Pato Benton. Na meg ez a dal is. Ezzel indul a mai Bétósó. Ez a Groovin'.

0: Eh, вот Пато Бентон. És ez volt a Groovin.
1: Poptarisznya.hu.
2: A legnagyobb slágerek.
1: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Pato Benton után Robin Gibb. Ez a Juliet.

0: Ez volt Robin Gibb, és ez volt a Juliet.
1: Beto Show. Bétót Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: Get up and boogie. Úgy nagyjából ennyi a szöveg. Mégis átkerült Amerikába, hogy mindenki jól megértse. Annak idején ez volt az egyik legnagyobb sláger a Silver Conventionnek, és a mai napig próbálja megtalálni az okot és a magyarázatot arra, hogy ez a dal mit keresett a funky zenék birodalmában az amerikai slágerlistán, méghozzá vezető pozícióban. Elég vicces, ahogy mondani szokták.

You should be dancing, yeah. Azt mondják, hogy együtt jó. Ha jó a filmzene és jó a film, akkor ezek egymást kiegészítik. De vannak olyan filmzenék, melyek ha megszólalnak, akkor egyszerűen elkezd peregni a film a fejünkben, a fejünk előtt, és hát bizony látjuk a jeleneteket, ahol megszólalt a dal. Én azt hiszem, hogy valamennyi Terence Hill és Bud Spencer mozi arról szól, hogy jó a film, és nagyon jó nevettető a történet, nem lehet eleget nézni. Mindig talál benne az ember valamit, amitől az más, és egy picikét jó, vagy ha úgy tetszik, jobb, mint amikor előtte néhány nappal, vagy héttel ezelőtt nézte meg. Minden esetre Orbán DJ Mix Tamás összeszedett néhány nagy-nagy slágert Bud Spencer és Terence Hill filmjeiből. Ez következik most.

A legjobb dalok a legjobb filmekből, Terence Hill és Bud Spencer moziaiból készített ezt a megamixet, Orbán DJ Mix Tamás. A következő dal már Didi Jackson jó voltából szól. Ez a Meteor Man.

0: néhány sláger, amelyhez nem is került fel a slágerlistákra, vagy ha felkerült, nem a legtetejére. Minden esetre Didi Jackson a diszkókban is egy kedvelt előadó volt annak idején. Az Automatic Lover volt tán a legnagyobb slágere, a második pedig ez. Ez volt a Meteor Man és Didi Jackson.
1: Riportok és zenék, ez a Bétó Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. Bétót László műsora a poptarisznya.hu-n.

0: David Stewart és Candy Dolfer. Ez volt a Lily Rose Here az elmúlt percekben, itt a Beto Show-ban, a popterisnya.hu-n.
1: Ez a popterisnya.hu
2: az internet függő rádió.
0: Hangolj ránk! És ha ránk hangoltál, akkor hallhatod velünk együtt Fergal Sharkey klasszikusát. A Good Heart. Fergal Sharkey énekel.

Volt Virgil Sharkey. Egy osztrák együttes, egy vidám csapat volt. Erste Allgemeine Verbusierung. A nagy slágerük volt ez a dal. Ez az Afrika.

Ez volt az Afrika. És az Erste. Helga Meinem Ferunzierung. Az osztrák banda nagyslágere volt ez.

Egykoron volt egy formáció. Tulajdonképpen ez volt az első Beatles, de akkor még nem így hívták. Hanem volt egy énekes, aki mögé szerveződtek a srácok, de csak azért, hogy egy rövid időn belül ott hagyják, és megalakítsák az igazi Beatles-t. Tony Sheridan with the Beatles. Ez a My Bonnie.

Ez volt a My Bonnie Tony Sheridan with the Beatles. Ezekben az években kötelező volt az instrumentális zene is, és hát ebben sem volt rossz a Beatles. Itt legalább nem kellett, hogy hallgassák Tony Sheridant, akit igazából nem kedveltek, de rajtuk múlt, mármint hogy Tony Sheridan múlt, hogy elkerültek Hamburgba, elkerültek abba a híres klubba, ahol aztán 24 órákat játszhattak szinte egyhuzamba, többek között Tony Sheridannal is, de hát aztán utána nagyon gyorsan megszabadultak tőle. Az emlékek pedig maradtak, legalábbis ami a zenéket illeti. Például ez a dal az instrumentális Cry for a Shadow.

For a Shadow. És hogyha már említettük az árnyékot, az árnyékokat, jön a Shadows. Egy ritkán hallható nagy-nagy slágerükkel, érdekes módon koncerteken sem nagyon játszották ezt. De a válogatás lemezeken, no meg a szóló albumokon is ott volt ez a dal. Ez a My Grandfather's Clock és a Shadows.

0: Hallható Shadows dalok egyike, My Grandfather's Clock. Ez volt a Shadows.
1: Beto Show. Bétót Lászlóval minden csütörtökön 9-től 13 óráig.
0: Egészen pontosan csak 12 óráig. Mint minden héten a mai alkalommal is. Az utolsó órában pedig összekapcsolódunk a szokásodnak megfelelően a Bézzel, előtte pedig szólnak az új dalok. Most pedig a London Boys dala forog. Ez a Harlem Desire.

Ez volt a Harlem Desire és a London Boys. Aztán nem mondom, hogy ezt a luxemburgi rádióban hallottam először, de hát azért ott is játszották, mint a jó néhány nagy európai slágert. De a kezdetek kezdetén másról szólt a luxi, és más volt itthon Magyarországon is a fogadtatása. A Luxemburg Rádió egyébként egy Londonból érkező adás, a luxemburgi antennál.

ahhoz ment egészen, és azt sugározta Európa szerte a jobbnál jobb zenéket napi 24 órában. Nos, erről a rádióról szól a dal, amit Fenyő Miklós énekel.

Ez volt a Luxemburg Rádió, nagyon fontos rádió volt, mint egy fontos volt a Szabad Európa is, fontos volt Cseke, azaz Ekedzsi Géza, valamennyi műsora és az új dalok, az új zenék, hallgattuk házi bulin, és hallgattuk sok helyen a Szabad Európa Rádiót, a szüleink is hallgatták, egészen addig, amíg valamelyik barom arcú a házban nem jelentette fel, például apámat, aki szintén előszeretettel hallgatta annak idején a Szabad Európa Rádiót. Még mindig Fenyő Miklós az Angyalok Földjén.

0: Ez volt a Show Me és Kim Carnes. A show folytatódik méghozzá humorral, nem is akár kivel kezdjük a humor blokkot, Hofi Gézával. A jelenet címe Belvíz.
1: Hurrá! Levizsgázott Deutsch Tamás! Hát látom a szíveim! Mindenkinek husszantás, aki bejutott. Jó vagytok, rendben van minden? Ne hazudj! Én például nem találom a helyemet, te teljesen más világban. Most gondold el, szegény Mészőt nem választották meg. Pedig annyira akarta, ha izé, a leendő. Csak tudnám, miről beszélek, mi? Te most már izé van. Piacorientált, érted? Nem tudom, mit jelent az, de piacorientált. Kerényi igazgató úr, ő is pénzért mindent megcsinált. Átépítette a Madách Kamara Színházat. Nem a postabanktól kaptuk a pénzt. Álljál meg. Erd is mit szólsz te? Postabank vezetését. Orbán jött, menedzsment. Szép mi? Finom egy ország ez most, te egyre jobb. Mi az építkezés, az a CIB. CIB banktól, onnan kaptuk a... Ahol a Cserhalmi ugrál. A CIB banktól kaptuk a pénzt. Onnan tudtam, hogy a CIB bank fizet, mert ahogy jött a pénz, egyre kicibb volt. Na és elkészült a színház, hát szép lett, látod. Beteg lettem, gondold el. Költöttem az évi rendes betegségemet. És az újság megírta, ahogy körül, hogy vakbél gyulladás. Richtig hasnyál mirigy gyulladás volt. Végig vágtak. Majdnem. Igen, majdnem. Nehogy kicsorbuljon a sziké. Te is az egészségügy mai állása szerint nekem nem kéne itt mozogni, és nézd meg! Azt mondja a sebész, Honvéd kórház volt, azt mondja a sebész, ketteske, egy ágy a szobába feküdtem. Ketteske, zuhanyozóba. Ennyire érezni? Azért bementem, nem ellenkeztem, te. Hát szóval, újságíró jön. Azt vártam, hogy egy csövek így lógnak, mi van. Hát voltál már nyilván ébredő magyar. Azt vártam, hogy ilyen maradi szar proli felfogás, hogy kipkop, kipkop. Elnézést kérek, újságíró vagyok ettől a laptól, ha egy pár kérdést megengedne. Ehelyett így. Bang az ajtó ki. Sajtó! Ettől álljul az ország, tudod? Menj az édesanyád. Mártam megírták, hogy Hofi kéri, hogy ne látogassák. Most el lehet juttatni az üzenetet. Na most kezded el, ilyet? Egyik este tekér, kínlódok, ugyanúgy, mi következik, mit felejtettem, mert a vén hülye hogy csinálja. Ott csörög a mobil. A bunkofon megszólal. Ő magában van elfoglalva, én magammal. Na legalább vedd föl, vagy mit tudom én. Na ennyi a részni, képzeld el, innen a harmadik székről. Puff, szék fölcsapódik, és egy úr megy ki. A gyomrom mindjárt ideg lett, érted? Első sorból kimegy valaki, hát azért gondold el. Teljes ideg voltam, mondom, hát miért megy ki? Beugrott, hogy a műsoromról abban rohadt, mocskos, rohadt szar rendszerbe csináltak jelentést. Csak hát azt nem az elejénkől, hanem a végén. Addig fejbe kell tartani, hát. hagyerek te! Hát egyszer úgyis levizsgázik mindenki, hát nem lehet gond. De akkor ez meg közben megy. Hát mondom, csak szóba kéne velem állni, és mondom, hogy... Látod? Mondtam a mobilosnak. Addig csak elkezdenem a műsort, mondom, látod? Ő legalább kimegy a fülkébe. De itt magammal még mindig nem boldogultam. Csak nem jön, csak nem jön. Hát mondom, nem igaz, hogy ennyi ideig nem kap vonalat. Jött az úr vissza. Jaj, szívem, leül. Hát mondom, csak kedveskedni kell. Hát mégiscsak fizető vendég, most már tudom, akkor még nem tudtam az elején. Na hát szóval, eddig arról volt szó. Az elejét elmondtam még egyszer, hát ne csinál. Hát ha eszembe jut, hogy aztán mi következik. Jó, nem is mondtam még, polgárságban, nem ami a prolik megél. Adjad már! Polgárok, meg polgárasszonyok. Mi lábad? Mert visszhajtót szedett, tudod? Szedtem már én is visszhajtót, az a módja, de amikor úgy éppen csipi-csipi-csipi, amikor úgy éppen, hát akkor elhúzódsz. Például ha hiszed, hanem, hogy a lépcsőn jöttél fel, két oldal, van férfi és női WC. Ki gondolná, mi? Na, Teve utcában nincsen. Mert a Teve tartja a vizet. Na most várjál, nem ezt akarom mondani. Szóval víznek külföldi vízhajtót szedett. Azt fölírták a TB-re, na most kérdezzetek, az a akkor rájön, akkor nem, hogy elintézem, azonnal kell a Teve utcába, amíg Szegeden rájön, képzeld el, föl kell érni addig, amíg ki nem idáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá borzasztó érzés. És akkor a rendőrségnek az őrei videókamerával közben veszik. A Szategy meg leadja utána. Kandi kamerának, érted? És az őröket képzeld el, amikor fölismerték a szervet. Volt futkosás. Nem értették, mert őket is így hívják. Szóval szép volt, na, szép volt. Ehhez is mit szólsz te? Idézem, szó szerint. A klasszikusokat csak úgy szabad. Azt mondjam, mikor a belvíz probléma volt, a magyar ember kevés halat eszik, úgy kell megoldani a belvíz problémát, belvíz kérdést, hogy ahol most van a víz, ott lesz a halastó. Megfogott. Hát nem igaz, hogy van ennél jobb megoldás. Hogy engem miért nem visz be a minisztériumba, tudnék segíteni. Hát egy példa. Tudod, miért jó a kerekeskút? Oda lehet tolni, ahol víz van. Tudod még mi az, ami eszeveszetten zavar? Ezek az új tévékanálisok, vagy csatornák. Biztos kell mindegyik? Csak úgy érdeklődő. Biztos? Ott kell egy új nő az időjárás jelentésben. Jó nézett ki, mondom, hát ha nem beszélt hívás, hát ha. Azt mondja, ónos eső. Már azt meg sem váltam, hogy sikosták, köcsitálák. Hogy rohagy meg? És ez miért kell? Kinek kell? Most már reklámokban is a legújabbat hadd mondjam el. Hát ilyen a földön nincsen, mintha direkt ezt keresnék. Azt mondja. Sába, sejem, sonka. Hogy rohagy meg? Sába, sistergős, sejem, sonka. Azért mi nem azt mondatják be vele, hogy hurka? Az a kurva S betű nincsen benne. Magyar nyelv, vaj, de szép. Képzeld el, hát Kerényi Imre igazgató úr, mondtam, hogy piacorientáltak vagyunk. Nem tudod? Még ő az igazgató? Hú, vigyázni kell. Milyen nap van vasárnap? Hát ilyenkor nem dolgozik a Fidesz. Akkor lehet, hogy igazgató. Vagy csak hétfőn tudja meg. Én is, te teljesen ilyen a gyomrom. Nyugodtan kirúghatnak. Hát nem igaz, hogy nem találhatnak mondjuk egy kis kedves, kis köptös, kis őszes, kopasz, aranyos, kedves, jóhumorú embert a Torgyán családba. Hát nem igaz. Hát gondolj bele. Na most egyet kérek én, mert ugye sose lehet tudni, hétfővel új hétfő lesz. Hát kedd az még nem biztos, de hétfő az lesz. Na most, ha esetleg a munkahelyed nem vár meg, akkor nem már mit elkeseredni, hagyjad már. A humorodat ne engedd, azt nem verti el senki se. Sem nevetni itt, örörire. Ahogy megfigyelted, kormány jön, kormány ment. Csak mi maradunk, gyerekek. Mi aztán szavazunk rendesen. Hát ilyen nincs. Hát én arra gondoltam, hogy ha már nem igen megy, akkor legközelebb a választáson indulok én is. Nem nagy képviségből mondom. Ha ma este itt az 1260. előadás van, hát te, ha csak ezek szavaznak rám, hát megnyerem Ausztriát is.
0: Ez volt a Belvíz és Hofi Géza. Most pedig egy régi, nagy klasszikus következik. Attól a művésztől, aki szintén sajnos már nincs közöttünk, őt úgy hívják, hogy Kazal László. Címe csak úgy egyszerűen a Százlábú.
2: Egy százlábú lesántulásának rövid, de szomorú története. Egyszer régen egy százlábú kóborolt a kert alatt, százláb nyomot hagyott hátra, amerre csak elhaladt, mert a százlábúnak kerek százlába van átlagba, jobbra 50, balra pedig, ami százból hátra van, mert mendegélt a százlábú, ám az egyik ballába, beakadt egy icipici csipke bokor aljába, apró tövis, szúris töfis a kis lábát elvágta, így 99-re lett már a százas felváltva, nem segített szegényen sem olyan sem emilyenszer, de hát azért eltotyoghat még 99-el, ám de másnap kora reggel rálépett egy tarázsra, s mert jobb lábát vitte le a nyulánk-fulánk varása, így hát két lába van oda, persze így se sánta még, ehhez így is maradt éppen 98 hátralék, azonban úgy féltisztályba felbukott egy kavicsba, hogy a szám arányt így egyel egy kisé megjavítsa, ismét egyik balik lába tört ki éppen bokába, s most már nem volt csak 97 épp láb birtokába, persze azért maradt elég láb, amelyre ráállhat, és ami fogalmunk szerint nem számíthat sántának, ám 11 órakor rá...

0: de mikor a toronyóra elütötte a delet, megcsúszott és hasra esett, egy bal lába oda lett, de még így is egész biztos tudomásom van róla, bár csak 95 maradt, mégse szorult mankóra, mégis 37 perc múlva csak úgy kutya futtába, 30 jobb lábbal lépett egy cigaretta csutkára, nagy sistergés hamukorom, ez lett volna rémes kép, ha a csikket nem taposták volna el már réges-rég, így maradt a 95, de sajnos nem sokáig, mert egy szúnyog lecsipkedett egy jobb lábad bokáig. 94 maradt tehát, vagy tán nem jól emlékszem, ismétlésül szaladjunk át még egyszer az egészet. Csipkebokor, darázsbarázs, kavics és a jégverés, hasraesés, falánk szúnyog, nincs itt semmi tévedés. Stimmel minden, gyerünk tovább, ha drágjam csak át magam, 11 múlcs, 94 lábacska még hátra van. Hát csak úgy megy mendegél, de megbotlik a szalmába, és kitörik szegénykének megint csak egy ballába. Így 93 maradt, azaz várjunk, tartsunk sort, mert az egyik törött lába közben ismét összefort. 94 az állomány, mint az előbb, ám de nézd, a szegény kis százlábúra leskelődő szörnyűvészt. Egy lánc talpú vontató jön, óha ez rád taposna, széjjel málna szegény pára vékonyra és laposra. Itt is van már húgybe szemet, kinyithatod, nem égne, épp a két talp közé került, megmenekült szegényke. Ám de lássuk a lényeget, sok részlet nem érdekes, néhány lába úgy tört ki, hogy csak számolni érdemes. 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85-nél a száz lábú már egy kissé biceget, ezért egy kis gajacskából néhány szálkát kiszedett. Így került egy nyalábfaláb a töröttek helyére, menjünk vissza hát a meselleges legelejére. De mert félek, hogy önök tovább nem fognak ráérni, megkérdezem önöket, hogy ki szeretne rálépni. Ön szeretne, ön is jó van, akkor rajta tegye meg. Elpusztult a rusnyaférek, hogy a fene egye meg.
1: Kazal László után Kálai Ferenc és Márkus László következik. Jó ez nekünk?
2: Maga tudja ugyebár, hogy én a szocializmus törhetetlen híve vagyok.
3: Persze, hogy tudom, már többször is említett.
2: Úgy van, de nem csak említettem, hanem ennek megfelelően cselekszem és gondolkozom is.
3: Tudom, ezt is mondtam már.
2: Szóval csak onnét tudja, hogy én mondtam.
3: Nem csak onnan, egyszer levélben is megírtam.
2: Na látja, akkor hát nyilván nincs kétsége az én politikai nézeteimet illetően.
3: Semmi kétsége, maga csak ugyan a szocializmus híve. De mi történt, hogy ezt a dolgot szóba hozza?
2: Hogy mi történt? Nagy dolog történt, súlyos dolog történt.
3: Magával vagy a szocializmus?
2: Velem, képzelje, meginoktam.
3: Szent Habakuk, csak nem.
2: Sajnos. Nemrégiben történt, amikor este az a sűrű ronda köd volt Pesten. A körúton mentem hazafelé a kocsimmal, persze csak lépésben, mert olyan köd gomolygott, hogy az ember az orráig se látott. Néhol ki kellett szállnom a kocsimból, hogy kitapogassam az úttestet.
3: Képzelem, de folytassa, mi sodort a lelkiválságban?
2: Hát tulajdonképpen a köd. De csak közvetve, ugyanis a neonfények átvilágítottak a sűrű ködön is, és innen tudhattam volna, hogy melyik keresztutcánál járok, ha történetesen nem a szocialista Magyarországon élek, mert mi világított a ködön át? Röltex, meg közért, aztán cipőbolt. Ha nálunk kapitalizmus lenne, akkor a neonok azt világították volna, hogy Molnár és Fekete, vagy teszem azt Csetneki és Fia, és akkor tudtam volna, hogy a Veselényi utcánál vagyok. De mit ér az ember azzal, hogy közért meg cipőbolt? Így ébredtem arra, hogy a kapitalizmusnak is megvannak a maga előnyei, vagyis, hogy a szocializmus jó dolog, de olykor jobb a kapitalizmus.
3: Na, ez így pontatlan. Mi az, hogy olykor?
2: Hát ködben. Szóval akkor így fogalmazom, na várjon csak. Jó dolog a szocializmus, de ködben jobb a kapitalizmus.
3: Még mindig nem pontos, sűrű ködben, így kell mondani.
2: Úgy van, tehát a szocializmus jó dolog, de sűrű...
3: Várjon. Maga tézise csak a városokban áll helyt, falun nem. Tehát azt is meg kell mondani, hogy...
2: Igaza van. Vagyis a szocializmus jó dolog, de sűrű ködben a városokban...
3: És este, ez is fontos...
2: Így, igaza van. Akkor hát a tétel így hangzik, a szocializmus jó dolog, de sűrű ködben este a városokban, jobb a kapitalizmus.
3: Ez még nem pontos, mert a gyalogjárók el tudják olvasni az utcaneveket, csak az autósok nem. Ezt is bele kell venni az ideológiai tételbe, nem gondolja?
2: Igazán. A szocializmus jó dolog, de sűrűködben este a városokban az autósok részére jobb a kapitalizmus.
3: Látja, látja, így már rendben van. Sajnálhatja, hogy erre az igazságra nem 20 évvel ezelőtt jött rá.
2: Miért sajnálnám? Hol volt nekem 20 évvel ezelőtt autóm?

A következő dal David Guettát, Robin Schulz kövesse, és persze ugye mondani sem kell, hogy ez is az újdonságok közé tartozik. Jön Robin Schulz és a Better Times.

Madonna, aki ontja az új dalokat az elmúlt egy hónapban. Immáron ez a harmadik. Ez a Dance Terrier. És Madonna.

0: Estados Unidos.
1: Elő került Carlos Santana, és az ő fantasztikus gitárja, na meg egy új dal. Becky G-vel. Szóval Becky G és Carlos Santana.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Oh, Fozzy Baby. Lassan már csak emlék. Nem, amikor tartott és volt, és jöttek a közvetítések, a meccsek, volt közöttük jó, kevésbé jó. Egyetlen egy bajom volt vele, hogy nagyon-nagyon messze volt. Mert ugye Amerika, Mexikó és Kanada azért nem itt van a szomszédban. Foci VB már nincs, viszont maradt a dal. A hivatalos dal, amely szintén zseniális, akárcsak valamennyi Foci VB-re írt és énekelt Shakira dal. Szóval marad emlékbe ez a dal, legalábbis számomra ez a Die Die.

Ez volt a Die Die, és ő volt Shakira, a foci végbék koronázatlan királynője. Három foci VB-hez írt és énekelt dalt. Talán a legnagyobb siker az első az afrikai foci VB-re írt dala. De azt hiszem ez a Die Die is még egy darabig itt marad velünk. Az Ikona Pop következik, ez egy svéd könnyű zenei duó, amely 2009-ben alakult. Ez a legfrissebb daluk, Ikona Pop, ez a Yellow.

Újdonságok szóltak az elmúlt percekben itt a Beethoven-ban, a popturista.hu-n. Még egyetlen egy, aztán kapcsolódik össze a Rádió Bézs és a popturista.hu. Metcon, ez az I Can't.

0: Az újdonságok közül választottam néhányat a mai alkalommal. Itt a Beethoven Show-ban, a poptarisznya.hu-n.
1: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisznya.hu kezdődik a Beethoven Show Beethoven Lászlóval.
0: A Vanity Fair klasszikusával köszöntöm a Bézs hallgatóit, és hát persze a poptarisznya.hu hallgatóit is.
2: Evening is a time,
0: early in the morning.
2: I find nothing much to say.
0: Ez a Vanity Fair.

Ez volt a Vanity Fair és az Early in the Morning. Spencer Davis Group. Ez a Gimme Some Lovin'.

Gimme Some Lovin'. Amit mi úgy értettünk, hogy kiviszem a lavort, és ezt nem értettük, hogy angolban mit jelenthet ez a magyar mondat, de hát annyira zavarták Szabad Európát, illetve a luxemburgi rádió adásai is, hogy bizony ezek a mondatok elsiklottak. Már is itt van Chuck Berry, ez a Jolly Be Good.

Chuck Berry és a Johnny B. Good. És ez már a Brotherhood of Man. És az Angelo.

A Save Your Kisses For Me után ez volt a második legnagyobb slágere a Brotherhood of Mennek. Ez volt az Angelo. Aztec Camera. Somewhere in my heart.

0: Asztik kamera, ez a Somewhere in My Heart. Egy ez a Rádió Bézs és a
1: Pottarisznye.hu
2: Beto Show.
3: Listen to my radio.
0: A Bergendi együttesben házi szerző volt Laci Norbert, a kiváló zenész, muzsikus. Többek között ezt a dalt is ő írta a Bergendinek, és persze inkább Rózsinak. Lepihennék melletted.
4: Senki nem volt mellettem.
0: De mi én Ferenc énekel?

lepihenni melletted. Az egykori nagy bergendi slágert, amelyet Laci Norbert írt, énekelte Demjén Ferenc. Skorpió. Az egyik legnagyobb sláger a bandának. Az beszéli már az egész város.

Ez volt a Skorpió. Az beszéli már az egész város. Egy instrumentális dal következik egy Eagles nevű formációtól. Volt egy-két remek daluk, de hát egy Shadows, egy Spotniks vagy egy Johnny árnyékával. Hát bizony nem volt könnyű sikert elérni ezzel a dallal, viszont nagy sikerük volt, és ott volt a slágerlistákon. A nevük tehát Eagles. És ez a Stranger on the Shore.

0: Ugye mondanom sem kell, hogy ennek az Eaglesnek az égvilágon semmi köze nem volt a Hotel Californiás Eaglesnek. Nagy valószínűséggel ez az együttes már megszűnt létezni, amikor a másik Eagles létrejött, és így nem volt név azonosság. Ez volt a Stranger on the Shoot, és ez volt az Eagles. Együtt a Rádió Bézs és a poptarisja.hu.
1: Ez a Beethoven Show.
2: A mikrofonnál Beethoven László.

0: Ez volt a More Than a Feeling.
1: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency.
0: A No Mercy után Gloria Estefan és a Miami Sound Machine. Ez a Dr. Beat.

Ez volt a Still I Am Sad, ez volt a Yardbirds klasszikusa, a Bonnie M-től. A folytatásban Dan Hartman. És a Relight My Fire.

Evo Dan Hartman, ez volt a Relight My Fire. És ez már a Bojtorján. 16 éves.

0: Egy klasszikus, ez volt a Heatwave és a Boogie Nights.
1: Ez volt a Bétó Show Bétót Lászlóval, a poptarisztja.hu és a Rádió Bés közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
0: A legvégén, amivel búcsúzom a Bés hallgatóitól, az Évan Take On Me című dala. Az eredetit az Aha játszotta.

0: Ennyit már a hölgyes urak, szép leányok, véget ért a bétósó itt a poptarisztja.hu-n. De a poptarisztja.hu adása természetesen nem ér véget, hiszen jönnek a jobbnál jobb zenék most ezután is, és persze az egész hétvége erről fog szólni. Úgyhogy hallgassanak bennünket bármerre is járnak, legyen mindig valami önöknél, amin szól a poptarisztja.hu. Remélem jól érezték magukat, ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő. Viszont hallásra!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir! Au revoir! Au revoir!

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

0: Poptarisznya.
1: Sláger, sláger után.
2: Dicsőség a törvénynek, a vagyonnak.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörköm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Szereti a poptalisznyak.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznyak.hu.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie. A Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n! And have some fun.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Egyszer fenn, egyszer fenn, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: tartsanak velünk! Várja önöket Magyarország kedvenc retro webrádiója, a popdarisznya.hu.
1: Let's do it!

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

0: Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: aktarisnya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu. Poptarisnya.hu. A Retronet Rádió.
0: Jó szórakozást!

egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
0: Éjjel nappal.
3: Ah, yeah!

0: Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com